What do my kumek? What do my kumek? What do my kumek? What do my kumek?